0: Lőri Erika vagyok, Adelaide-ből. A népmesék fejlesztik a gyermekeink szókincsét. Mindenki emlékszik azokra az állandósult szófordulatokra, amit annyira szerettünk hallgatni minden egyes mesében. Hol volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána. Álsó kapa és a nagyharang válaszolta el őket.
1: Hát ez az, az ásó és a kapa. Úgyhogy jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntünk mindenkit a 2RRFM 88,5-es hullámosán, Rádió Mozaik Sydney, itt élőben Glacevilleből, és a telefonszámos stúdió 98-16-27-77-es. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez a népmeséről szóló felhívás, és egyáltalán hallgassunk népmesét, hogy tulajdonképpen mennyire izgalmas, hogy hány ember hányféleképpen fogalmazta meg ugyanazt. Nagyjából ugyanannyit mondanak, és ugyanazt mondják, de mégis valahogy másképp hangzik minden embertől. Ez vagy a hangtól van, vagy mit tudom, én nem tudom, ezt majd döntsétek el ti. Szóval a lényeg az, hogy 2026 július, azaz 5-e van, átléptünk a második fiam születésnapi hónapjába, és pár nap múlva már azt is ünnepeljük. Katalin, mondj nekem valami szépet, jót közben itten, csak nézeket.
2: Ó, hát nagyon sok minden szép és jó van. Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát először is tegnap egy nagyon kedves vacsorán vettünk részt a Caritasban, ami ugye minden hónap első vasárnapján fordul, első szombatján fordul elő. Hát sajnos ugye a futi atya, aki velünk volt, a drága aranyos ír pap, aki megtanult magyarul, és nagyon szépen prédikált magyarul, és a miséket is nagyon szépen mondta, sajnos őt elhelyezték Adelaide-be, úgyhogy most pap nélkül vagyunk, de azért összejövünk,
1: valaki beszélgetünk. Valaki tud valahol egy papot, azt szívesen vennénk, hogy szóljon nekünk, hogy hey gyerekek, van itt nekünk egy fölösleges papunk, megosztjuk vele.
2: Igen, igazad van, Guszti, tehát próbálunk, jó lenne egy pásztor, aki azt a kis nyájat összetartja, vezeti, hiszen ez nagyon fontos, de azért nagyon szépen lezajlott a vacsora, szép számban megjelentünk, a téli hónapok mindig kicsit tizedelnek, és sokkal kevesebben jönnek el.
1: Ez azért van egy.
2: Nem akarnak kimozdulni ebbe a hidegbe.
1: Ez az egyik dolog, de nagyon sokan vannak Európában, nagyon sokan vannak, ja, hát visszatérnek Magyarországra, hiszen ott most nyár van, és nem is akármilyen, hál' Istennek jó befűtöttek, ugyanők ezt nem így élik meg, hát de Istenkém...
2: Kacsát lehet sütni ezen a napon, ami most
1: állítólag olyan meleg volt, hogy valaki a rántottát megsütött,
2: ja,
1: a
2: igen,
1: kocsijának.
2: Ugye eddig csak Ausztráliába viccelődtünk ilyenekkel, ami igaz egyébként.
1: Attól függ, hogy hol nézed, és hol vagy, mert egyébként például ez a nyarunk, vagy ez a telünk, korán sem volt annyira hideg tél, mint a múlt évi tél volt, nagyon hideg volt, és akkor érdekes, ma a nyár az Európában is kemény volt, de most, hogy jövőre már korán sem lesz ennyire meleg nyaratok, mert amikor itt nagyon, nagyon hideg tél van, akkor Európában nagyon meleg van. De szerintem ez jövőre már korán sem lesz ennyire, úgyhogy tartsatok ki, üljetek be a...
2: Hát most már nincs annyira hideg, és viharok is jönnek, állítólag esni is fog az eső, ami nagyon sokat fog segíteni, hiszen iszonyú szárazság is van.
1: Hol, otthon vagy itt?
2: Otthon.
1: Igen. Na lényeg ebből csak az, hogy a mai program kicsit...
2: Ja, és itt meg elindult a tél, mert esett a hó, valami 20 vagy 25 centi hó esett megint, fönt a hegyekben, láttam a képeket, nem is jelentés, hanem a actual képeket fönt, úgyhogy elindult a tél.
1: Hát ez az, és érdemes volna fölmenni síelje, csak hát ez 6 és fél óra oda jutni el, és 6 és fél óra vissza.
2: Hát ez mondjuk 30 évvel ezelőtt nem volt.
1: Hát ez nem volt probléma. Ma már kicsit átgondoljuk ezt a dolgot, igen, pontosan. Szóval, sporthírek lesznek Vaskó Andrással, Váradi Levente fog bejelentkezni Melbourne-be élőben, Dobos Szilviával folytatjuk a Szalka bandának a tulajdonképpen a fejlődését, vagy a szalka bandának a, hogy is csinálták azt, hogy ezek a gyerekek nem kallottak el a social médiába, ami egyébként egy eszméletlen útvesztő, és nem én lennék az egyetlen utolsó, aki ezen elgondolkodik, hogy milyen károkat okoz, és tulajdonképpen mire használjuk föl, és a társadalomban milyen hatása van a social médiának, és hogy kerülte ki a zené, és a zenével foglalkozás a social médiát, és hogy használják úgy, ahogy azt hát eredetileg megtervezték erre. Aztán útravalónak jó magam írtam egy kis szösszenést. Egy patrióta fiatal, és ezt most Áginak a riportjára mondom el, egy patrióta fiatalt, egy joghallgatót szólaltat meg kis Ágnes Magyarországon. Tóth Katalin, már múlt héten is bejelentettem, Adelaide-ben megnyílt a magyar klub, újraindult, és hát tulajdonképpen mit várhatunk el, mit láthatunk, mit kaphatunk, és mik az elképzeléseik a jövővel kapcsolatban, és Dr. Szabó Győző politikai múltkor megint csak lemaradt, és Katalin, neked van valami, hogyha beférsz, majd meglátjuk, hogy lesz.
2: Igen, hát most július 2-án volt Sarlós Boldogasszony napja, és erről csak kis kultúra, hogy az is legyen, ne csak politika, meg ilyesmi. Úgyhogy verseket hoztam ezzel kapcsolatban.
1: Múlt héten nekem rettenesen tetszett ez is. Kati is itt neki áll táncolni. Remélem, ti is legalább ugyanúgy fogjátok érezni magatok, ha meghalljátok ezt a zenét. Wow! Méghozzá DJ Tesla 69.

0: Kedves hallgatom a Tútyapalára FM 88,5-es hullámhoz áthallgatod Rádió Mozaik színi innen Klécsvilló 98-16-27-77-es és a híreket Kicsi Gyuri szerkeszti, sőt ő is mondja.
1: Áder János, alkotmányellenesen akarják elmozdítani Sólyog Tamás köztársasági elnököt. A jogász végzettségű volt államfő azt hangsúlyozta, Sólyog Tamás tervezett elmozdítása alkotmányellenes, az államfő tevékenységével kapcsolatos politikai és jogi vélemény két különböző dolog, és politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások. Úgy fogalmazott, alkotmányos pusnak, közjogi szőnyegbombázásnak, hidegpolgárháború kezdetének, vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető a Sólyog Tamás eltávolítását övező helyzet. Az alaptörvény 17. módosítási javaslata kimondja, hogy ha a parlament elfogadja a módosítást és az hatályba lép, a következő napon Sólyog Tamásnak távoznia kell hivatalából. Ám az alaptörvény világosan rögzíti, hogy a köztársasági elnököt csak megfosztási eljárás keretében lehet törvényesen elmozdítani hivatalából. A parlament kétharmaddal indíthatja el a megfosztási eljárást, melynek során érveket kell felhozni. Bizonyítani kell, hogy az érintett törvénysértést, alkotmánysértést követett el, vagy a saját jogállására vonatkozó szabályt sértett. Ezt követően az eljárás az Alkotmánybíróságon folytatódik, ahol meghallgatják a köztársasági elnököt. A volt államfő a Tisza kormány által sorolt ügyeket politikai vádaknak nevezte, azt emelte ki, hogy Sólyog Tamás ellen nem az alaptörvényben foglalt jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt foglaltak be az alkotmány záró rendelkezései közé. Hangsúlyozta, nem nevezhető megfosztási jogalapnak, hogy a Tisza kormány azon a véleményen van, hogy Sólyog Tamás nem testesíti meg a nemzet egységét. A Mi Hazánk benyújtotta a Pride zászlók tiltásáról szóló javaslatot. A párt azt kezdeményezi, hogy a jövőben törvény tiltsa a szexuális és nemi irányultságot népszerűsítő jelképek, így a szivárványos Pride zászlók kihelyezését a középületekre. A törvényjavaslatot az országgyűlés fogja tárgyalni. Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely módosítaná Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló törvényt. A középületeken vagy azok előtt tilos a különböző szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezése áll a javaslatban. A módosítás az állami és önkormányzati intézményekre egyaránt vonatkozna. A szivárványzászló középületeink homlokzatán a magyar nemzeti lobogó mellett azzal azonos méretben, mint egy egyenrangúként történő elhelyezése, sértő és lelacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját. A javaslat szerint a jelenség az állampolgárok többségének érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki. A törvényjavaslat indoklása hangsúlyozza azt is, hogy a középületek az egész nemzetet képviselik, ezért nem szolgálhatnak egyes társadalmi vagy politikai mozgalmak üzeneteinek megjelenítési felületeként. Ősbemutatóval készül a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutatott be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából július 4-én a Szegedi Szabadtéri játékokon. Az ősbemutatót a Hősök hajnala című est második felvonásaként láthatja a közönség a Dom téren. A Szegedi Szabadtéri játékok 2026-os évadának nyitó előadásaként látható Hősök hajnala a Kossuth-díjas alkotópáros Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa nagyszabású színpadi víziója. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén 22 táncos pár közreműködésével. Mohácsról sokszor úgy beszélünk, mint egy nagy történelmi csatáról, de számomra ebben a történetben a kilátástalan küzdelem, a megrendítő. A történészek a mai napig kutatják az okait és következményeit. Mi onnan indítjuk a darabot, amikor a vitézek ott állnak a csatamezőn, feszülten várakoznak, majd végigvezetjük a nézőt a magyar történelem különböző korszakain, és a végén visszatérünk a csata helyszínére, nyilatkozta Zsurávszky Zoltán. Megdőlt a melegrekord, soha korábban nem volt ilyen meleg Magyarországon. Történelmi hőséget hozott a keddi nap Magyarországon. Az Európát sújtó hőhullám tetőpontján megdőlt az országos abszolút melegrekord, de a fővárosban is minden korábbi csúcsot felülírt a hőség. Június 30-án több országos és budapesti hőmérsékleti rekord is megdőlt. A Hungaromet mérései szerint 2026. június 30-án Széchenyben kereken 42 Celsius fokot mértek, ami a hazai mérések kezdete óta a legmagasabb valaha regisztrált hőmérséklet, azaz megdőlt az abszolút meleg rekord. Nem csak nappal, hanem éjszaka is rendkívüli volt a hőség. Siófokon hajnalban is csupán 26,9 Celsius fokig hűlt a levegő, ezzel új országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord született. A korábbi rekord 24,7 fok volt, melyet 2022-ben Budapest lágymányos állomáson mértek. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyarnemzet.hu és az origo.hu portálok segítségével állítottuk össze.
0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntöm a Vaskó Andrást Melbourneből. Na most nem tudom, nálatok, esik az eső, fúj a szél, új, vagy gyönyörű napos időtök van, András? Csak egy rövid időjárás jelentés, mielőtt még bejelentkezni a csodálatos sportriporteri képességeidet fölhasználva. Ugye jól elmondtam, most figyelj!
2: Jó, szeretettel köszönöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba, és hát a időjárás jelentésről reggel csípős hidegre ébredtünk, 5 fok körül volt a hőmérséklet, jelen pillanatban olyan 13-14, és a napocska nyitogatja a szemeit, és ebédidő közepére egy elég kellemes napos időnk lesz, és 16-17 fok maximum.
0: Közlöm vele, hogy a Kati már fogja a fejét. Úgyhogy folytasd tovább a sportriporttal.
2: Csapjunk is bele az eheti összefoglalónkba, kezdjük tenisszel, ugye javában zajlik, elkezdődött az angol teniszbajnokság Wimbledoni Grand Slam torna, és hát egyesben sajnos a magyar versenyzők megfeneklettek úgymond az első körben, mind a férfi, mind a női sportolóink. Egyedül Stollár Fanni tartja a úgymond a magyar teniszvilág lelkét, aki párosban is, horvát partnerével, vegyes párosban továbbjutott az első körben, míg pedig női párosban, amerikai partnerével szintén sikeresen vették az első fordulót, és mind vegyes párosban, mind női párosban a második fordulóban fognak megmérettetni, de hát ezekről majd későbbiekben beszélünk. Váltsunk kosárlabdára, mert ugye javában zajlik a felkészülés a világbajnokságra, illetve hát nem a felkészülés, elkezdődtek az első selejtezős csoportok, ahol a tegnapi nap mérkőzésén Finnországba játszott Magyarország, és egy 85-77-es vereséget szenvedett a magyar válogatott, és ezzel a harmadik helyen zár a csoportban, és hál' Istennek olyan körbeverés van a csoportba, hogy Magyarország biztos, hogy tovább jut a második selejtező körbe. Egyébként egy mérkőzés maradt még, amit majd hétfőn Magyarországon rendeznek, Magyarország Belgiumot fogja fogadni, de ennek a mérkőzésnek az eredményétől függetlenül Magyarország már tovább jutott a következő csoportba. És váltsunk jégkorongra, jégkorong világából két átigazolási hír, úgymond, mert nem minden nap szoktak a magyar ligából, úgymond, vagy akár európai ligából, ugye az amerikai jégkorong ligába igazolni, és a magyar válogatott Szongor Donát személyében egy fiatal játékosról van szó, az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres csapata leigazolta és Donát a következő szezonban ott fog játszani. Én nagyon bízom benne, hogy az első csapatban is szerepet fog kapni, és minél több játék lehetőséget fog kapni, úgymond. És még egy érdekes jégkorong hír, illetve nem is annyira érdekes, mert aki a jégkorong világába ismert, Vértes Natál, a magyar válogatott kiválósága ismét Ausztráliában fog játszani. Ugye a tavalyi szezonban Adelaide-be játszott, még az idei szezonba a Sydney Ice Dogs csapatában fogja az idei szezont lejátszani.
0: Egyébként akkor meg fogjuk keresni, ha hallgass ide, hogyha van valami elérhetőséged, akkor feltétlenül osszad meg velünk, mert akkor természetesen megkeressük, és csinálunk egy riportot.
2: És ami még természetesen fogok ebben segíteni, mert személyes kapcsolatom van egyébként Natannal, ami pedig még ideillő vonatkozó hír, hogy a Sydney Ice Dogs csapatának a csapatkapitánya egyébként a magyar származású Dániel Pataki. Nem tudom, hogy esetleg Kati vagy Guszi mond ez a név nektek valamit, de ő már itt született Ausztráliában, de hát ugye magyar felmenőkkel rendelkezik.
0: Hát egyelőre nem regisztrálod, de a Katalin már rögtön leírta a nevét, meg fogjuk keresni az embert. Folytasd tovább, ha még van valami.
2: És hát labdarúgás, fejezzük be labdarúgással, és hát a hét közepén nekem az jutott eszembe, hogy hullanak már a csillagok. Most lesz érdekes ugye a világbajnokság, hogy Hollandia, Németország úgymond kapitulált, és hát nagyon, nagyon érdekes párharcok vannak. Ma például ugye az első házigazda kiesett a tornáról, Kanada személyében, Marokkó legyőzte Kanadát ugye 3-0 arányban. Egy nagyon izgalmas, nagyon jó mérkőzésen Franciaország egy 11-essel legyőzte Paraguayt 1-0 arányban. És hát többi érdekesebb eredmény. A horvátok szintén búcsúztak egy nagyon jó mérkőzésen két nappal ezelőtt Portugália-Horvátország ugye 2-1. Az is hát szerintem idáig az volt a VB egyik legjobb mérkőzése, és hát ugye ne feledkezzünk meg, ugye ausztrálok egy heroikus küzdelemben 11-es párbajban maradtak tegnap alul, és én azt gondolom, hogy semmi szégyenkezni valója nincs az ausztrál csapatnak, és hát én azt tudom mondani, hogy csak így tovább a világversenyben.
3: Ehhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy azért volt kritika Popovics-sal szemben, hogy miért nem hagyta meg Patrick Beach-et, hogy nem közölte a kapusokkal, hogy ki lesz a kapus, tehát az utolsó pillanatig, aztán, hogy szerintük rosszul választotta meg azokat, akik a 11-est rúgják, de hát ez is egy hatalmas eredmény, és igazából igen, hát bármi lehetett volna, de nagyon, nagyon sajnáljuk a fiúkat, de hát ez van.
0: De valahogy el kellett dönteni a mérkőzés, és ugye nem tudnak a 90 perc alatt, vagy 95 perc alatt nem tudnak egy gólt rülni ide vagy oda, akkor úgy jártak, hogy hát van a 11-es. Most ez az életnek a pikantériája, hogy kikaptak.
2: Igen, egyébként ebben abszolút egyetértek a Gusztival, hogyha 11-es párbaig elmegy a mérkőzés, az abszolút tényleg az éppen abban a másodpercben, igen, amilyen a játékosnak, amilyen mentális állapotban van, én szerintem a 11-es rúgás az ezen múlik. De
3: igazatok van, igen. Hát sajnos ez van.
0: Hát figyelj, de a labda kerek, és a labdát góra játsszák, úgyhogy ez egy alapvető törvény, és ezt nem tartod be, akkor úgy jártál.
2: Így van. Én részemről már ennyi, további kellemes rádiózást kívánok, találkozunk jövő héten, további kellemes rádiózást.
0: Andráskem, Isten áldjon, köszönöm szépen. Kedves hallgatom a Túlcsipel RFM, jaj, Katalin, most akkor te jössz, folytasd.
3: Hát természetesen, hiszen itt vagyunk Sydneyben, és hol lesz a vízilabda világkupa? Itt Sydneyben, mégpedig július 22 és 26 között az olimpiai úszodában, és hát mindenkit várunk, Én már megrendeltem a magyar zászlókat és a magyar arcfestéket, piros, fehér, zöld, úgyhogy hát rendeltem, az Amazon Ausztrálián rendeltem, és már tegnap rendeltem, és mára már ki meg is érkezett, úgyhogy aki szeretne ilyet beszerezni, és hát nagyon drukkolunk a fiúknak, lányoknak, mindenkinek, nagyon remélem, hogy találkozunk sokatokkal a mérkőzésen, és ha megkeresitek, aki a Facebookon van, a Világkupa Szurkolj Te Is Velünk, ez egy event, amit felállítottak a KCP-seink, köszönet nekik, és ebben mindent megtalálsz, amit szeretnél tudni erről az eseményről, mikor játszanak a magyar csapatok, hogyan lehet jegyet vásárolni, hogyan lehet kedvezményes jegyet vásárolni, úgyhogy minden rajta van, kérem, keressetek rá, nézzétek meg.
0: Pontosan. Úgyhogy pillanatra csak, hogy már a vonalban már ben van a Melbourne-i tudósítónk egyik része, de csak maradjon is ott egy pillanatra. Addig viszont nekünk még van egy kis elkötelezettségünk, keresünk egy kis pénzt.
4: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
5: A working smoke alarm will give you the best possible warning if a fire breaks out in your home. Here are some important checks. To test a smoke alarm, press the button on the disc space of the device. Alarms should also be cleaned every 6 months by wiping the face of the device with a cloth. Legislation requires people to have at least one working smoke alarm on every level of the home, placed between the kitchen and sleeping living areas. Smoke alarms must be replaced every 10 years.
6: If you dig house, disco, EDM classics and forgotten gems from the last 50 years of dance music, mixed with the latest beats from local and international artists, then join Kevin Davies for your Saturday night warm-up, 7pm to 9pm, right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
7: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben, Northride városbéli Cox's Road Mallban. Vannak a bankok, keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben, Northride városbéli Cox's Road Mallban. Vannak a bankok, és

0: Mi az a kezdeményezés, miről szól ez a dolog?
1: Szervusz Gusztáv, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Én Melbourneből jelentkezek be, ahol a Körösi Csoma Sándor programnak az ösztöndíjasa vagyok, egyébként történész és közösségszervező. És hát itt készültünk a Nemzeti Összetartozás napjára Melbourneben, Viktóriában, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne szépen megjeleníteni azt a sokszínűségét az itteni magyarságnak és összetettségét, amiben itt élünk és telik a diaszpórának az élete. Ennek kapcsán jött fel az ötlet, hogy próbálj meg felrajzolni, hogy honnan jöttünk a Kárpát-medencéből, és hol élünk most Viktóriában és Melbourne-n belül. És így készült el először ez a Kárpát-medencétől Viktóriáig nevezetű közösségi térképezési projekt, ami teljesen anonim alapon zajlott, egy online...
0: Anonim és önkéntes, talán ez is tegyük hozzá. Anonim és önkéntes. Nagyon fontos, mert manapság az adatvédelem az egy olyan, milyen bárány is az? Aranybárány, amihez nem nyúlunk. Igen, folytasd.
1: Erre mi is nagyon figyeltünk, tehát, hogy semmilyen személyes adatot nem gyűjtöttünk, azt kérdeztük meg, hogy melyik településről érkeztek az emberek, vagy akár a korábbi generációk, mert ugye van, akinek a második vagy a harmadik generáció, mert itt Ausztráliában és a szülei vagy nagyszülei érkeztek onnan, és hogy hol élnek most, de hát nem kérdeztük meg a pontos lakcímet, semmi ilyesmi, csak hogy melyik
0: számára. Lakcím, telefonszám és a lábméret, igen, folytasd.
1: Ezeket kihagytuk, és így képzelj, tehát hogy összesen 275 kitöltés jött össze, tehát majdnem 300 család adta meg az adatait, ami alapján nagyon szépen láthatóvá vált a térképen, hogy honnan érkezik a magyarság, és hogy hol élnek most Viktóriában.
0: Na most tulajdonképpen kialakult már ez alatt, a rövid betekintés alatt kialakult valami kép, hogy honnan jöttek inkább, országnak a nyugati, keleti, északi, déli részéről vannak elképzeléseid, vagy a Kárpát-medence minden pontjára jöttek ugyanennyien?
1: Igen, hát nyilván Budapest volt a legkiemelkedőbb, mondom, majdnem 50 ember vagy család érkezett, de nagyon jól kirajzolódott a Kárpát-medencének a különböző országainak a magyar lakta települései vagy régiói is. Tehát ugye a trianoni békeszerződés következtében rengeteg magyar került ugye külföldre egyik napra a másikra, és hát itt is a térképen is megjelent, hogy a határmenti területeken, tehát akár Romániában, például Nagyváradról vagy Aradról rengetegen vannak, vagy délvidék esetében Újvidék, Szabadka, de ugyanúgy a felvidék területéről is voltak kitöltők, és az jött az a tanulság még ebből a kérdőívezésből, hogy hát nagyon összetett a magyarság itt Viktóriában, mert hát nem csak Magyarországról, ahonnan a kitöltések 60%-a érkezett, hanem ugyanúgy délvidékről és Erdélyből is rengetegen laknak itt, és közösséget alkotnak.
0: Hát döbbenetes egyébként, hogy a történelem hogy széjjel szólt bennünket. Na most tulajdonképpen ez a kezdeményezés, valljuk be őszintén, mennyire tudjátok felhasználni a social médiát, mennyire tudjátok felhasználni a közösségeket, és hogy állnak hozzá, mert ez itt a lényeg, hogy állnak hozzá, bizakodva, bizalmatlanul, és így tovább.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Hát először ugye ezt online felületeken raktuk ki ilyen Facebook csoportokban, meg a Viktória Magyar Tanácsnak a Facebook oldalán, ahol meg is nézhetők az eredmények, vagy különböző magyar közösségek felületein raktuk ki, ahol a fiatalabb generáció töltötte ki azért, de hogy az idősebb generáció is megjelenjen ebben a felmérésben, az Árpád Öregek Otthonában is segítettük a kitöltést. Ugye ez egy perc ennek a kitöltése. Illetve én jártam különböző közösségi rendezvényeket a Bocskai Református Gyülekezetnél is például, vagy a Kultúrkörnél is gyűjtöttünk be adatokat, és nagyon megható volt látni azt, hogy az emberek elkezdtek beszélni, nosztalgiázni, visszaemlékezni arra, hogy honnan jöttek, milyen családi gyökereik vannak, és rengetegen rácsodálkoztak, hogy jé, hát te is onnan, abból a térségből jött, vagy a szomszéd faluból, tehát nagyon sok ilyen közösségi beszélgetés indult el, és éppen ezért gondoltuk, hogy érdemes lenne ezt megvalósítani Nusszáotvárban is.
0: Hát tulajdonképpen ezért mondom, egy fantasztikus kezdeményezés, és hol lehet ezt majd megtalálni, mi a végcél, van ennek valami gyűjtőpontja, hova fog ez fölkerülni, mik az elképzelések, hova tervezitek, talán így kérdezem.
1: Igen. Tehát, hogy a Melbourne-i projekt úgymond már lezajlódott, és ott a Nemzeti Összetartozás napján bemutattuk az eredményeket, illetve a Viktória Magyar Tanács Facebook oldalán megtekinthetőek a térképek. Míg New South Wales-be ez a kezdeményezés most indult el, az ottani KCP-sek segítségével is terjed az információ, illetve a a New South Wales-i Magyar Szövetség Facebook oldalán is fenn van már a

0: felhívás, tehát ott lehet például ezt a kérdőívet megtalálni, és augusztus 20-án tervezzük a bemutatást az ottani ünnepség kapcsán, tehát aki részt vesz majd a rendezvényeken, vagy ott megnézheti, illetve Facebookon is majd közzé tesszük. És ezúton szeretném kérni a segítségét a New South Wales és a Sydney hallgatóknak, hogy keressék fel a Magyar Szövetségnek a Facebook oldalát, és töltsék ki ezt a kérdőívet, és biztonság családtagjaikat is, mert már 50 kitöltésnél járunk. Most egy-két hete indult el ez New South Wales-be, és hát nagyon bizakodó vagyok abban, hogy egy kis közösségi összefogással tudjuk ezt a számot növelni, és egy nagyon sokszínű közösségi térképet tudunk összehozni.
1: Na most azt mondtad, hogy anonim, tehát nem kell bemondani a neved, pusztán csak, akkor mit kell bemondani? Van egyáltalán olyan kérdés, hogy mi a neved, vagy a nemed, vagy férfinő, hogy alakul ez? Mutasd be nekem így a rádión keresztül a kérdőívet.
0: Jó, tehát hogyha rámegyünk a kérdőívre, akkor az első kérdés az lesz, hogy honnan származik a családod a Kárpát-medencéből, ahol csak egy város vagy egy falu település nevét kell megadni. Aztán a következő kérdés az, hogy melyik mai ország területén található ez a település. Ugye, hogy elkerüljük mondjuk a névazonosságok mentén, mert mondjuk van ugyanaz a település Romániában, Szlovákiában, Magyarországon is, tehát be kell pipálni, hogy melyik országból van ez a település. A következő kérdés, hogy hol élsz jelenleg, Sydneyben vagy Új-Dél-Wales államban. Tehát, hogy itt is csak egy városrészt vagy suburbot kell megadni, semmiféle utcaszám meg ilyesmire nincs szükség. Aztán még arra kérdezünk rá, hogy melyik időszakban érkezett a családod vagy a felmenőid, de itt se pontos évszámra kérdezünk rá, hanem mondjuk időszakokra, hogy 45-től 55-ig, 56-től 59-ig, tehát ilyen kis időszakok vannak, amik...
1: Behatározva, igen, és nem pontosítva. Nézd, folytasd, mert érdekel.
0: Igen, aztán már csak kettő rövid kérdés van benne, hogy te melyik generációhoz tartozol, ugye, mert érdekes az, hogy a közösség melyik tagjaihoz jut el az
1: első kérdés. Generáció, második generáció, igen. Első, aki letette az alapokat, második, aki már nem akar kiköltözni, igen, folytasd.
0: Igen, másikük már itt született Ausztráliában, pontosan. És akkor az utolsó kérdés pedig csak annyi, hogy milyen gyakran veszel részt ilyen közösségi rendezvényeken, hogy lássuk, hogy ki azokat, akiket elérünk ebben a kérdőivel. És ennyi az egész igazából, tehát teljesen anonim, semmilyen személyes adatot nem kérünk, csak nagyon jó lesz ezt vizualizálni, amit egyébként egy csomó magyarnak a fejében létező tudásként van jelen, hogy nagyon sok felől jöttünk, és egy közösséget alkotunk, de ezt térképre felvíve nagyon plasztikusan megtekintetjük majd.
1: Hát hallgass ide, ez egy nagyon izgalmas kísérlet, és tulajdonképpen nagyon ezek után, amit hallottam, és amit majd meg fogok nézni, nagyon érdekes kísérlet, és mindenképpen, hogyha ez így néz ki, akkor boldogan és bátran álljunk neki, és töltsük ki ezeket az kérdőíveket, hiszen ez egy szenzációs térkép lesz a végén. Most ez hova fog majd ez felkerülni? Ki fogja ezt kezelni? Mi lesz ennek a végeredménye? Van itt, vagy itt a vége, fuss el véle? Hogy van ez?
0: Hát alapvetően ez most az én kezemben fut össze ez a kezdeményezés, de ugye a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaival próbáljuk ezt az ötletet.
1: Vagy bábáskodni fölötte, igen.
0: Így van. Hát meglátjuk. Ugye a Viktóriai projekt csak egy ilyen közösségi ötlet volt, és akkor annak a folyománya most ez a New South Wales-i kezdeményezés. Igen. Meglátjuk, hogy ez hova fut ki. Elképzelhető, hogy akár összehozható egész Ausztráliának egyfajta ilyen térképe.
1: Egyébként, ha az ötlet bevált Viktóriába és New South Wales-be, akkor miért nem megyünk el Adelaide-be, Brisbane-be, Gold Coast-tól rengeteg magyar, és főleg fiatal, aki szerintem boldogan és dalolva ilyen körülmények között minden további nélkül kitölteni ezt a kérdőívet. Megkerestetek más államokban levő szervezeteket is, vagy csak egyelőre minket?
0: Egyelőre most csak New South Wales-re koncentrálunk, hát ugye rengeteg szervezet van már csak New South Wales-be, és itt is, hogy eljutassuk minél több helyre, ez sok energiát meg kapcsolatfelvételt igényel, de én bizakodó vagyok abban, hogy ennek a közösségi térképezésnek van értelme, És a jövőben akár ezt meg lehet valósítani máshol is. Tehát majd meglátjuk, hogy alakul most New South Wales-ba. Ha itt is összejön több mint 100, vagy akár 200 kitöltés, akkor mindenképpen értemes szerintem tovább menni.
1: Hát nézd, hogyha ennyi összejönne, akkor neki kialakul egy olyan kép, amit egyébként mindenki sejtett, csak soha nem látott meg vizuálisan. És itt ez a lényeg, egy kép az ezer szót behelyettesít, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Várdi Levente, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. Katalin itten, ugye? Várdai Levente, elnézést kérek, igen, ezt, sőt, le is írta nekem. Lényeg ebből csak az, hogy nagyon szépen köszönöm neked. Egy óriási ötlet, és mindenkit arra buszítok, hogy nézzen bele, és töltse ki, és lépjen kapcsolatban New South Wales Magyar Szövetséggel. Katalin, egy pár szót esetleg ebben kapcsolatban?
2: Hát ez tulajdonképpen úgy gondolom, hogy online történik az egész, mert csak így marad anonim, illetve nem tudom, hol lehet elérni ezt a lapot, tehát nem hallottam végig az interjút, úgyhogy azért kérdezem, Levente.
0: Uh-huh. Igen, hát ugye ez egy online kérdőív, a linkje az már a New South Wales-i Magyar Szövetségnek a Facebook oldalán kikerült, illetve magyar Facebook csoportokba köröztetjük, de sikerült felvenni a Sydney konzulátussal is a kapcsolatot, az ígéret szerint meg fog jelenni az ottani hírlevélben is.
2: Megjelent, igen, szétküldték. Azt láttam, igen.
1: Na hát akkor tulajdonképpen ezeket az oldalakon el lehet érni, úgyhogy Várdi Levente, nagyon Várdai. Figyelj, ide, nem te vagy az egyetlen, akit én elkereszteltem. Húha, itten volt emberek, ide-oda, amoda. Lényegében csak az, hogy Várdai Levente, nagyon szépen köszönöm neked. Isten áldjon, és sok-sok sikert a kísérletedhez, és nagyon remélem, hogy végül olyan gyönyörű térkép alakul ki, ami alapvetően szomorú is, hiszen itt vagyunk, és nem otthon, de hát Istenkém, ennek is meg lehet az előnyét találni majd egy nap.
0: Így van. Én is köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatom a Túrcsepel RFM 88,5-es hullámaszát, hallgatod Rádió Mozaik Sydney, és akkor menjünk tovább. Nekünk van itt egy Dobos Szilvia. Ő egy tulajdonképpen zenész, szervező, természetgyógyász, aki a Szalka bandának az egyik tagja, és ővele beszélgettem múlt héten, hogy mi a titok, hogy tudták a gyerekeket megfogni, és nem kirekeszteni a social médiával, hanem inkább olyan útra terelni, ahol a social média egy pozitívum. Itt a kérdés. Mit tudnál tanácsolni, mert végsősorban a social worker is vagy, mit tudnál tanácsolni egy olyan családnak, aki nem zenél? Egy olyan családnak, ahol éjjel-nappal a mokos telefonon lógnak, a leghülyébb és legocsmányabb dolgokon mennek keresztül, és az életük tönkre megy a social médiától. Mit tud talán tanácsolni egy olyan embernek, hogyan induljon el, hogy valami fajta célt lásson a gyerek önmaga előtt?
3: Szerintem az nagyon sokat jelent, hogyha a gyerek akár úgymond muszájból bekerül egy ilyen szakkörre, vagy zeneiskolába, vagy valami olyan tartalommal megtelik az élete, és lehet, hogy valakinek ez karate, vagy valakinek egy teljesen más terület. A zene azért az jól össze tudja kötni az embereket, műfajtól, hangszertől függetlenül, mert azon kívül, hogy elmókol azzal, hogy megtalálja, kibogarásza a hangokat, egy-egy dallamot nagy nehezen össze tud szögelni, és akkor nagy öröm, hogy megszólal az adott hangszeren, de azért tudja tölteni a lelket is. És a mi gyerekeinknél is akkor fordult a kocka, amikor rájöttek, hogy már egész ember ilyen kezd szólni, és akkor már nem csak beletett munka volt, hanem elkezdték élvezni, amit csinálnak. Tehát, hogy kell egy olyan közösség, adott esetben, hogy itt a rózsatábor, ahol megcsapja őket a benzingőz, ahogy szokták mondani, hogy nem csak az, hogy elkínlódik péntekenként a próbákon, vagy már megint valami szolfézs, és akkor már megint ahelyett, hogy mennék kifelé focizni, ilyen is van, de aki elkezdi ezt megérezni, és közösségre is talál, nem biztos, hogy a saját falubeliük között, hanem más tábor, vagy egy versenynap, vagy bármi, ahová ő eljut, és talál hasonlóan gondolkodó, hasonló korosztálybeli fiatalokat, akkor utána az oda vonzódni fog, kötődni fog. És én azt gondolom, hogy meg kell tölteni az életüket tartalommal, főleg az olyan családokból jövő, sok olyan gyerekünk van egyébként a táborban is, akiknek nem egy élzenész családi háttere van. Ezek közül, a gyerekek közül sincs talán egy-kettő, akinek van zenész képzettségű vagy tudású családtagja, teljesen civilek, ha lehet úgy mondani. Ők ebben találták meg az épülést, a lelkiépülést, a feltöltődést, meg egymás társaságát, és ez tényleg lehet bárkinek bármi. Szerintem az egy nagyon fontos megtartó erő, hogy tartozzon egy értékadó közösséghez.
1: Pontosan, igen. Ugyanakkor számít az, hogy valaki városba, fővárosba, vagy falun él, vidéken él? Számít ez, gondolod?
3: Szerintem nem igazán számít. Városban, hát olyan szempontból talán, hogy városban sokkal nagyobb a sodrás, és sokkal többféle dolog van, ami mondjuk szétaprózhatja a gyermeket. Itt a tábor tudom újra hozni példának, hogy mi kimondottan az elejétől fogva ragaszkodtam hozzá, hogy olyan helyen legyen a tábor, ami természetközeli, és ahol szinte nincs is semmi. Mert megérkeznek a gyerekek, és így estig még zizegnek, meg leseteszik a telefont, meg stb., és akkor szerda csütörtök körül, meg már a szülők minket hívnak, hogy 14-szer hívtam a gyereket, de nem vette fel holban.
1: Ezt imádom. Ezek szerint a város túl zajos ehhez az életstíloshoz.
3: Igen, és az, hogy mondjuk, hogy aki városi iskolába jár, nyilván megvan annak a lehetősége, hogy adott esetben képzettebb, sokoldalúbb tanár tanít a városban, de mostanra már ezt sem mondanám, hogy ez így lenne. Inkább az a úgymond veszélyes, hogy akkor most kézilabdázni járjak, gardonozni járjak, tűzdománcra járjak, vagy mi, és akkor ebből egy a citera. És a gyerek ide is akar, oda is akar, táncolni is akar, stb. És egy kisebb település, alacsonyabb költségvetésű iskolájában, vagy művelődési házában pedig lehet, hogy háromféle dolog van, de az rendesen. És hogy ugye nincs más. Mondjuk van a foci, meg van az énekkar, vagy éppen fúvós zenekar, meg van a citera. És akkor ott kénytelen a gyerek citerára járni, és hogyha van benne ambíció, akkor kénytelen megtanulni egy szinten, ha van hozzá tanára, és akkor a végén kiderül, hogy ez tök jó.
1: Dobos Szilvia, tudva tudatlanul valami olyan csodálatos dolgot mondtál most, és ezt úgy elviszem magammal, mert azért is, hogy ebben a riportban nagyon sok olyan nagyon elbújtatott kis vélemény, kis rózsák lettek letéve, tudod, és nekem nagyon tetszik, valljuk be őszintén, és tulajdonképpen az eredmény téged igazol, mert nézd meg, itt van a Szalka Banda, aki részese volt egy ilyen szenzációs dolognak, mint a Guinness Book of Record, fönn a várba, egy óriási megélés, és ez mai napig is tart, tehát tulajdonképpen a gyerek úgy fog fölnőni, hogy egy fantasztikus jövőképe van, és van egy óriási gyermekkora, amit már nem fog tudni elveszteni.
3: Ez így van, igen, ez így van. És a táborban, honnan a gyerekek ugye kinőttek, azért az, hogy ők idáig eljutottak a közös munka tekintetében, vagy a citara tekintetében, abban sok-sok népzene tanárnak is benne van a munkája, és többen, akik otthonukban tanítanak gyerekeket a hétköznapokon, a rózsatábor tanárai közül, mindenki hozza otthonról egyébként a lurkókat, akiket ő tanít a hétköznapokon, pont ezt remél, hogy így kerüljenek bele egy sodrásba, érezzenek rá erre a népzenei alapú közösségre, hogy őket is megcsaphassa az a bizonyos benzingőz,
1: hát ez
3: és hát Hát, ha megalapítanak ők is önállóan egy ilyen csapatot, mint ami a Szalka Banda, és akkor együtt tudnak létezni, mert hogy tényleg sok munka, de nagyon sok öröm is. És most például múlt héten volt az összetartozás napja, és a csapat teljes zenekar nem ért rá, de a fele, aki ráért, az ment ki Nagy Károlyba, ugye a Párciumba, Erdélybe, és ott például az egyikük tanít Tasnádon, és ott segítettek a gálán, beálltak ők is citerázni, hogy így több szólamúsították az egyébként nagyon ügyes szinten elkészült bogyiszlói dallamcsokrot. Máté Szalkán a tasnádiakat kiegészítve részt vettek az összetartozás napján, jövő héten pedig Füzérre megyünk majdnem a teljes zenekarral, és ott töltjük a hétvégét, oda jönnek a szüleik is, és ott fogunk muzsikálni Füzéren szombaton, illetve péntek éjszakától vasárnap végig a szálláshelyen.
1: Hihetetlen! Doba Szilvia, ám, hogy mondjam, jealous vagyok, féltékeny vagyok, de hallgass ide! Csodálatos munkát tesztek, úgyhogy Isten áldja meg. Köszönöm szépen ezt a gyors riportot, és hát valljuk be őszintén, hogy akik veletek vannak, akinek szerencséje van egy ilyen tanárral, egy ilyen oktatóval, egy ilyen zenésszel összejönni, az tegye össze a két kezét, és áldja az Istent, hogy hű de nagy szerencsém van, úgyhogy sok sikert!
3: Köszönjük szépen! Köszönjük! Minden jót kívánok!
4: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
5: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladeswood. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
4: Lady Anne Funerals, where every family is special.
6: Have you always wanted to do more for vulnerable young people in your community? MacKillop Family Services and Marist 180 are seeking live-in carers to support young people in Western Sydney. Carers live rent-free and receive training, generous carer reimbursements and 24-hour support. If you think you could provide a safe, stable and supportive home environment for young people at risk of homelessness, please call MacKillop today on 1300 144 981 or visit MacKillop, that's MacKillop.org.au.
7: Are you travelling overseas but still want to plug in to your local community radio station? Well, you've come to the right place. You can actually stream 2RRR all across the world. Anytime, anywhere, you can tune in to amazing music, engaging interviews and current news all with local presenters. Just visit our website at 2RRR.org.au to find out what programs are on throughout the day and to catch any on-air show. So whether you're in Beijing or Barcelona, tune in to 2RRR online at our website for your local ride and Hunters Hill sound.
8: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
2: Kedves hallgatónk, és most pedig néhány magyar közérdekű közlemény, és az első az a Szent Erzsébet Karitas Társaság Ashfieldben július 18-án szombaton délután 2 órakor egy vetítéssel egybekötött előadása lesz dr. Gubáni Anna Máriának, aki a KCP program keretében tartózkodik közöttünk, és indiai útjáról beszél, és ez lesz az első része az indiai útnak, és itt főleg a vallási oldalról, buddhizmus, a kereszténység, Teréz anya és egyéb ilyen témák lesznek ezen a napon, tehát július 18 szombaton délután 2 órakor.
1: Ez vetítéssel összekötött egyébként, de ez nem csak egy száraz előadás, és csodálatos
2: képei. Hát a Panitól nem lesz száraz. Biztos, hogy nem száraz.
1: Csodálatos képei vannak a Paninak, de folytasd.
2: És egy csodálatos előadó, hát tegyük hozzá. Azért olyan élményekről beszél, amit ő átélt, megélt. Úgyhogy sok szeretettel vár mindenkit a Karitas, tehát július 18 szombat délután 2 órától. A következő izgalmas sportesemény pedig a vízilabda világkupa, ami 22-től 26-áig lesz itt Sydneyben, az olimpiai uszodában, és szurkolj te is velünk, a Facebookon megtalálhatjátok ezt az eventet, és minden információt van rajta. Gyertek el, legyetek ott, mutassuk meg ezeknek a sportolóknak, hogy élnek itt magyarok, vannak magyarok, akik nekik szurkolnak. Emlékezz, azok, akik itt éltek 2000-ben, azok emlékeznek arra, hogy milyen volt a vízilabda döntő, úgyhogy próbáljunk egy ugyanolyan hangulatot összehozni nekik is. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
1: Katalin, ennyi volt?
2: Egyelőre most igen.
1: Hát akkor tulajdonképpen kezdjük egy más hangnemben, másképp, egy útravalót, úgyhogy kezdjük ebben.

Pár gondolat múltunkról, jelenünkről, jövőnkről, és minden, ami bennünket érdekel. A közös jövőnk sikere nagymértékben azon múlik, mennyire ismerjük a múltunkat, kultúránkat. Mennyire vagyunk képesek átadni a következő generációnak. Ezt úgy nagyjában mindenki elfogadja, de valójában hányan értik meg annak fontosságát, hogy a felnövekvő generációt hatékonyan elérni úgy, hogy a végeredmény ott legyen. Beágyazva, elfogadva, érthetően nap mint nap. Vald be őszintén, aki ezt meg tudja tenni, nem sok ilyen embert ismersz. Ha körbenézel az ismerősöd között, akik ugyan abban a városban laknak, ugyan azokat az épületeket látják, nap mint nap mennek el előtte, látják-e az épületek és az épületekben a múltat? Vagy csak téglát, vakolatot, szint, formát, ami ott van, ki tudja mióta? És ha rákérdezel, mit tudsz erről vagy arról az épületről? Mikor és ki építette? Milyen formában? Mi volt akkor? Mit gondolsz? Hogyan éltek az emberek abban az időben? Jobb esetben talán a kort meg tudod határozni, vagy a stílust, amiben az épület építették. Valljuk be magunknak, az épületeket használjuk, ott vannak, élünk benne, de aztán ennyi. Nem gondolunk bele, hogy a néma falak, lépcsőházak, folyósok mit láthattak az elmúlt századok történelmi viharában. Hányszor ütöttek lyukat oldalába, hányszor rombolták le falaikat, s építették újra, hány családi élet köszönheti létét pusztán csak annak, hogy ott volt. Megszámlálhatatlan emlék, história, amit vagy elhallgattunk, vagy nem úgy mondtunk el, ahogy az megtörtént. A politika aljas valóságával meghamisított múltat hoztunk létre, de a közös emlékezés egy-két ember csökönyös ragaszkodása az igazsághoz segít, hogy őszinteséggel feltárjuk mindezt. Ne feledd, a következő generáció a te tudásodra, elkölcsi alapjaira építkezik. A te tapasztalatod veszi tudás alapul jobb esetben, és szemléleted egy része, és az ő szemlélete is lesz. Ezt hívják közös múltnak, közös kultúrának vagy tudásnak. Ezt csak azért említem, mert pár nappal ezelőtt itt Sydneyben, a Waverley Parkban, Bondi Beach-től nem messzire, a New Southwest Magyar Szövetség és a helyi önkormányzat leleplezett egy emlékplakettet, amelyet 1956 forradalom emlékére helyeztek el. Ez az első köztéri emléktábla itt New South Wales-ben, amely emléket állít a magyar történelmi egyik legdramatikusabb szakaszának, 1956-os forradalomnak. Ez a szabadságharc, amíg megváltoztatta Magyarország és Európa jövőjét. Több szempontból is fontos ez a két nyelvű tábla. Elsősorban köszönet és elismerés, hogy Ausztrália befogadta a magyar menekülteket, akik aztán egy sikeres, békés életet tudtak teremteni maguknak. Másodszorban emléket állít egy eseménynek, ami gyökeresen megváltoztatta az akkori emberek gondolkodását, életét, önmagukba vetett hitét hosszú időre. Erőt adott, hogy kibírják azt az elnyomást, amely beépült a bőrök alá, arcok üregébe, a csontvelőbe, a tudatba. És mégis, mikor felszabadult, amikor új talajra talált, kivirágzott, megmutatta valós lényét, igazi nemzeti arcát, örökségét. A közösség, aki ezt megálmodta, megtervezte, kivitelezte, az a vágy motiválta,
hogy a múltat megőrizze igaz, valójában emléket hagyjon a következő generációnak, világnak, erről a nemzetről, ott Közép-Európában, amely igenis fontos az emberiség számára, saját magunk megértésére és elfogadására.

0: Kedves hallgatom, a Tulcsipler FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és útravalót hallottad tőlem. Egy kis gondolat. Lelepleztük a plakettet, és ott van kint, gyönyörű lett, meg lehet nézni, és nagyon reméljük, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül az ott is lesz, és sok minden lesz hozzá kapcsolódva. Most jössz te, Katalin.
1: Aki szeretné megnézni ezt az emlékkövet, megtalálható a Waverly Parkban a Remembrance Garden.
0: Szembe. Folytasd.
1: A Remembrance Gardenba, a Waverly Council épülete mellett, a Cenotaph mögött, a rózsakertben.
0: Pontosan. Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat. Egy patrióta fiatal leányzó. Vannak, higgyétek el, és egyre többen vannak. Szóval, vannak több. Úgyhogy vannak többen. Lényeg az, hogy Kis Ágnes leült, és megcsinálta a riportot.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar kultúráról szóló sorozatunkat most valamilyen témával folytatjuk, de ez egy kicsit kakukktojás lesz, mert hogy a politikába is belemegyünk, de a kultúráról is szó lesz. Velem szemben ül Nemes Réka, aki pécsi egyetemi hallgató, nagyon fiatal, joghallgató egyébként, és a politikai érdeklődése kapcsán kerültünk mi kapcsolatban. Ugye nem olyan régen voltak a választások, sokan örülnek ennek, de nagyon sokan nagyon nem örülnek. És Réka is, meg hát én is akkor ennyi személyességet beleviszek, abban a csoportban tartozunk, akik nagyon nem örülnek ennek a változásnak, és az érdeklődésemet azt keltette föl, hogy ugye a köztudatban az van, hogy a fiatalok a másik oldalon állnak. Viszont itt ül velem szemben egy nagyon fiatal leányzó, aki egyetemista, és mégis ezen az oldalon van. És ez hogy van? Úgyhogy egy kicsit a családi hátteredről, ha mesélnél, hogy ez neked, nálatok, a ti családotokba, vagy neked személy szerint hogy alakult ki, hogy te ezen a, mondjuk úgy, hogy nemzeti oldalon vagy.
3: Hát nálunk ez úgy alakult ki, hogy nekem a szűk családom, ők nagyon azokat az értékeket vallják, és azokat az értékeket képviselik, amit a nemzeti oldal. Tehát nálunk az, hogy a család köteléke a szent, hogy igenis értékeket kell képviselni a világban, hogy fontos a vallás, fontos az, hogy magunkért dolgozunk, hogy mi összetartozunk, és az, hogy mi magyarok vagyunk, arra büszkének kell lenni. És hogy mondjak egy példát erre, hogy pár évvel ezelőtt a futballmérkőzéseken ugye nagy divat volt az, hogy le kell térdelni a játékosoknak, és akkor, hogy ezzel tisztelegni itt a Black Lives Matter mozgalomnak. És ugye nálunk Magyarországon nem térdeltek le a játékosok, és nálunk otthon erre mindenkit olyan büszkeséggel töltött el, hogy igen, hogy mi igenis ki tudunk állni magunkért, hogy mi soha nem voltunk gyarmatosító ország, és hogy nekünk miért kellene mások bűneiért vezekelni, és hogy ez milyen jó, hogy ebben így össze tudunk tartozni, és hogy ki tudjuk azt mondani, hogy igen, mi büszkén magyarok vagyunk, és mi merünk mások lenni, mint a többiek, és hogy nem kell beolvadnunk, mert nem attól leszünk feltétlenül jók, hanem azon, hogy a saját értékeinket meg tudjuk tartani.
2: De nagyon fiatal vagy, 21 éves, igen, ugye? És pár évvel ezelőtt még talán nagykorú se voltál ebben a BLM időszakban, és mégis te ezt az álláspontot követted, a családod után, pedig ebben az időszakban a fiatalok lázadni szoktak. Hogy te nem lázadtál, ez hogy alakult így?
3: Hát lázadás az nálam is volt, csak más területen, hogy nyilván nekem is azért megvoltak otthon az ajtócsapások, hogy az nem úgy van, mert én ezt jobban tudom, és nyilván jobban gondolom. Mert hogy nekem kiskoromtól kezdve így az alapvető értékeket megtanították otthon, és hogy engem mindig úgy neveltek, hogy lehet, hogy a világ most éppen átmond, holnap meg bét fog, de hogy nekem kell stabilnak lennem, és nekem kialakítanom a helyemet a világban, hogy én hogyan gondolkodok róla, és hogyha nekem más a véleményem, mint a többieknek, én azt merjem kimondani, mert ettől én nem vagyok kevesebb, hanem csak másabb vagyok, és hogy nekem mindig biztattak otthon is erre, hogyha én valamiről mást gondolok, akkor én azt mondjam ki, és mindig azt mondták, hogy úgyis megtalálom azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, és hogyha éppen olyan embereket...
2: Gondolat,
3: igen, és nekem mondták is, ugye, főleg, hogy itt a választások közben azért én is el voltam keseredben, meg mindig mondtam anyáéknak, hogy hát nem lehet igaz, hogy vele se értünk egyet, vele se értünk egyet, és akkor, hogy hát, hogy milyen kevesen vagyunk, akiket én akkor személyesen ismertem, és hogy hasonló a véleményük, és mondták anyáik, hogy jó, de hogy én most attól jobban érzem magamat, hogyha mondjuk 10 emberrel értek egyet, vagy, az, vagy hogy nekem elég az is, hogyha 3-mal. És akkor mondtam, hogy hát tulajdonképpen azzal a 3 emberrel, akivel egyet értek, sokkal szorosabb a kapcsolatom. Akkor nekem miért kéne azt, hogy akkor az a másik 10 is ugyanazt mondja, mint én. Szóval, hogy ez a stabilitás, ez mindig nálunk nagyon fontos volt, és az, hogy jó, mondjuk ilyen szempontból anya néha azt mondja, hogy makacs vagyok, és akaratos, mert amikor vele ütközik a véleményük, akkor is nagyon tudom fújni a követ, hogy már pedig az én véleményem az másabb, és ezért az annak relevánsnak lennie, de hogy az, hogy merjem kimondani azt, hogy én milyen vagyok, az mindig megvolt.
2: Jó, hát most a családi viszályokban nem menjünk bele, mert azért csak sikerült egy értelmes leányzót nevelni, úgyhogy alapvetően csak sikeres volt ez a nevelési persze módszer. Szóval térjünk vissza arra, hogy ugye itt a választások kapcsán a te generációdban nagyon sokan álltak a másik oldalon. Vagy meggyőződésből, vagy talán valamiféle befolyás alatt álló módon. Neked mi a tapasztalatod, hogy miért volt ez, hogy a fiatal generáció, mit tudom én, 20 és 30 közöttiek, azok ennyire a másik oldalra mentek?
3: Hát én elsősorban inkább a 20-25 évesekről tudok nyilatkozni, inkább velük vagyok körbevéve. Én azt látom, hogy itt nagyon, senkit nem megbántva, de nagyon nagy volt a tudatlanság. Én például én nagyon sokat foglalkozom külpolitikával is, és így például nekem sokkal könnyebb megérteni azt, hogy egyes külpolitikai döntések, amik tőlünk függetlenek, hogy miért így csapódnak le a belpolitikában, és miért és hogyan kell ahhoz igazodni. Tehát például, hogy ugye amivel én nagyon sokat találkoztam, érve, hogy jó, de hát milyen a gazdaságunk. Jó, de hát nehéz úgy fejlődni, hogy közben a világban mi történik, mellettünk itt van egy háború, azért most itt volt az olajhelyzet is, tehát hogy ezek mind olyan külső befolyásoló tényezők, amihez nem tudunk mit csinálni, csak alkalmazkodni. És én azt látom, hogy nagyon sokakat nem is érdekelt ez, hanem hogy a közösségi médiában, engem is egyébként a közösségi média koromnál fogva így a jelenlegi kormánypárt tartalmaihoz sorolt, úgyhogy én mindent láttam. És ide tényleg, hogy olyan töménytelen mennyiségű tartalom volt, hogy szerintem akinek nem alakult ki még a politikai identitása, ő simán el tudta azt hinni, vagy úgy tudta gondolni, hogy fú, hát, hogyha ezt ennyi helyről hallom, akkor ennek biztos van alapja, akkor ennek jónak kell lennie. Szerintem, de hogy én nagyon sok külső befolyást látok, így közvetlen környezetből, főleg ebből a social médiából, meg hát azért mindenütt lehetett látni. Azért az önkéntesek előtt egyébként ilyen szempontból le a kalappal, tehát, hogy én akárhol jártam, mindegy, hogy az ország melyik pontjában, mindenütt ott voltak, és nem egy volt, hanem legalább 5 külön ponton ott voltak, és Pécset is például, hogy egy útszakaszon 3 különböző asztallal is, tehát, hogy olyan szinten ott voltak az emberek között, hogy ezáltal szerintem sokkal jobban magukénak tudták érezni, meg hogyha valami kérdésük volt, akkor úgy jobban oda tudtak menni, mert hát fizikailag is ott voltak, és azért nyilván...
2: És ezekre a kérdésekre születtek válaszok is szerinted?
3: Hát azért ebben nem lennék olyan biztos,
2: na,
3: hogy,
2: ez az, hogy születtek, mert ugye akkor válaszok. Oké, oda megy, kérdez valamit, aztán akkor kap egy lózungot cserébe, vagy hogy van ez? Hogy volt, vagy mi a te tapasztalatod?
3: Hát én messziről elkerültem, de így főtanulja azért párszor voltam ilyen beszélgetéseknek, és hát abszolút én azt látom, hogy ez a kampányszöveg ez így lement, ezt nagyon meggyőzően el tudják mondani egyébként, és akkor, hogy olyan ígére, mindenkire kicsit egy olyan személyre szabott ígéreteket tudtak mondani, ami így laikus fejjel, vagy jobban nem belegondolva, vagy akit annyira nem érdekel a politika, hogy azt mondani, hogy fú, hát azért ez most olyan dolgot mondanak nekem, hogy mint hogyha holnap megnyerném az 5-ös lottót. Úgyhogy én azt látom, hogy online is jött a befolyás, az offline világban is jött a befolyás, és hogy olyanok voltak, hogy a csapból is ők folytak. Tehát mindenhol ott voltak, és nem lehetett őket kikerülni, és szerintem egy nagyon erős, racionális meggyőződés kellett ehhez, nyitottság a külpolitikára is, hogy azért tájékozott legyen az ember, vagy egy nagyon erős meggyőződés ahhoz, hogy ne menjen át arra az oldalra.
2: És te, amikor ezeket a tartalmakat láttad, Akkor milyen érzéseid voltak, vagy milyen gondolataid voltak?
3: Számomra ez dühítő volt. Én nagyon sokszor azt láttam, hogy hát hogy lehet ilyen dolgot mondani, és hogy én nagyon sajnáltam azokat az embereket, hogy hogy lehet így becsapni őket, és hogy egyszerűen...
2: Tehát te rögtön úgy érezted, hogy ezek becsapások, tehát hogy ez nem igaz.
3: Igen, mert hogy ami nincsen alátámasztva konkrétumokkal, abban egy mindig egy kicsit kétkedni kell, és hogy azért, amikor ráhúzzuk a másikra, ugye itt az előző kormányra ugye ráhúzták egyből a vizes lepedőt a kampányidőszakban is, és rengeteg országjárás csak arról szólt, hogy fúj, fúj, fúj. Ez mind szép és jó, de ez nincsen alátámasztva semmivel. Tehát az, hogy valakinek magánemberként ez a véleménye, és ebből egy politikai mozgalmat felhúz, azért azt szerintem nagyon kevés ahhoz, hogy egy országot irányítsunk plusz, tehát hogy azért azok felett, a dolgok felett nagyon ügyesen elsiklottak, ami viszont jó volt. Tehát, hogy így nem lehet, és szerintem el kell ismerni azt is, hogyha valami jó, és abból persze mindig vannak negatívumok, mert senki sem lesz tökéletes, de hogy én például rengeteg olyan videót láttam, hogy megláttam, végighallgattam, és így néztem, hogy úristen, hogy mondhatnak ilyet, tehát hogy tarthatunk itt, hogy egy ilyen nonsens elhangozhat, és hogy még ráadásul az emberek még el is tudják hinni, mert olyan meggyőző, hogy tehát én nagyon dühös voltam ezekre a tartalmakra, és én például az nagyon sajnálom, hogy a saját oldalunkról meg ezekben nem lett jobban belállva, és szerintem nagyon sok dolgot, hogyha megcáfolnak, és ugyanannyiszor kiposztolják, ugyanannyiszor hangoztatják a cáfolatot, akkor szerintem sokkal másabb eredmények születtek volna.
2: Hát igen, erről most van beszélgetés, hogy a média jelenlét azon lehetett volna csiszolgatni. Viszont visszatérve arra, hogy ugye mondtad, hogy te dühös lettél, hogy hát ilyen butaságokat mondanak, és hogy hát hogy lehet, hogy ezt emberek elhiszik. Mikor te beszélgetél a korosztályoddal olyanokkal, akik elhitték, azok mit mondtak, miért hiszik ezt el, vagy hogy alakult egy ilyen beszélgetés?
3: Hát ezek nagyon támadó jellegű beszélgetések voltak, úgyhogy én egy idő után el is engedtem. Az volt vele a probléma, mert én egy értelmes beszélgetésre, hogy ütköznek különböző álláspontok, az mindig jó, de amikor átfordul egy támadó monológba, hogy az is, hogy de az elmúlt 16 év, hát ez az elmúlt 16 év, ez nagyon vicces, de mi 16 évvel ezelőtt még általános iskolába jártunk, tehát lehet, hogy valakit általános iskola alsó osztályban érdekelt a politika, én nem ezek a közé tartozom, de mindig az jött ki belőle, hogy hát nézd meg, de lopnak, de hazudnak, és szerinted ez jó, meg Réka, téged becsapnak, téged megvezetnek, semmi nem igaz abból, amit mondanak, és amikor próbáltam érveket felhozni, hogy jó, de hát például nézd meg, az neked nem jó, hogy nem kell ezt ilyet fizetned. Ez csak egy ámítás, ez azután is lesz, és hogy én emiatt nem hozhatok döntést, és hogy bármit, amit felhoztam, arra jött három cáfolat, például itt a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban is nagyon sokszor megkaptam, hogy hát, hogy lehet ilyen embereket támogatni, és akkor így, amikor jönne vissza a kérdés, hogy jó, de te tudod, hogy mi történt ott? Tehát, hogy az egyik oldal azt mondja, a másik azt, tehát, hogy nem gondolod azt, hogy ehhez kicsit több konkrétummal kellene alátámasztani, hogy ezt azt mondhassuk, hogy ez történt. Nem, mert ő ezt nagyon sok helyen olvasta, és akkor ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy ezek ilyen partalan beszélgetések voltak, hogy nem tudtunk eljutni oda, hogy azt lehessen mondani, hogy mondjuk, hogy velem szemben azt mondják, hogy jó, nem értek veled egyet, de elfogadom, amit mondasz. Tehát ez az elfogadás, ez nulla volt.
2: Akkor szerinted miért van az, hogy ugye mondtad, hogy te érdeklődsz a politika iránt, tehát hogy olvasod, hogy a nemzetközi helyzet milyen, és az nyilván befolyásolja a magyar gazdaságot, a magyar politikai döntéseket is, és azok, akik a korosztályodban ezt nem csinálják, miért hitték el szerinted? Vagy mi az oka annak, hogy ennyire hiszékenyek voltak, hogy a másik oldalon pedig ezeket az ilyen súlykoló, hát nem is tudom, propaganda információkat ennyire könnyen elhitték? Szóval, hogy nincs igényük rá, hogy utána nézzenek, nincs, aki megmondja nekik, vagy mi az oka ennek, hogy ennyire kevéssé foglalkoznak ezzel?
3: Én azt, hogy nem érdekli őket, azt nem mondom, hanem inkább azt, hogy ez a remény és hit. Hogy el akarom hinni, mert én ebben hinni akarok, hogy ez így is lehet, és hogy hát ez nehéz megfogalmazni, hogy miért hihették el ezt. Én azt látom, hogy valószínűleg azért, mert hogy el akarták hinni, és hogy szerették volna, hogy így éljünk talán, mert hogy ennyire elégedetlenek voltak, de hogy mondjuk az elégedetlenségnek az okát így 20 évesen így annyira nem látom, hanem én inkább azt, hogy a környezetükből ezt hallották, és akkor, hogyha a környezet azt mondja, akkor ez így jó, hogy kicsit inkább ez az ilyen beletörődést érzek, és hogy én nem gondolnám azt, hogy ők ne lennének intelligens gondolkodó emberek, tehát hogy nekem is a közvetlen környezetemben olyan fantasztikus elmével megáldott emberek vannak, akikkel politikailag valószínűleg soha nem fogunk egyetérteni egymással, és ezért én is keresem a választ erre, mert hogy vannak olyanok, akik tényleg tehát fantasztikusan okosak, intelligensek, tüneményes emberek, és egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehet valamit így támogatni ilyen szinten, hogy nem nézek utána, hogy mi van mögöttem, mondjuk valószínűleg fordítva ők is ezt gondolják rólam, de hogy szerintem itt ezzel van a probléma, hogy ezzel a beletörődéssel inkább, tehát hogy nehéz, hogy mi lehet a valós indok, mert annyi számtalan indok, mert szerintem ez annyival komplexebb és összetettebb, hogy ez nehéz megfejteni és kibogózni. Szerintem ez kell egy kicsi időnek eltelnie ahhoz, hogy talán ez így kiderüljön.
2: És hogy látod a jövőt? Ugye most vagytok a 20-as éveitek elején, 5 év múlva, 8 év múlva 30 évesek lesztek, és hát aztán család, egyebek, mindenki éli az életét, a munkaerőpiacra is kimegy, tehát lesz majd élettapasztalatotok. Szerinted ezek az emberek ebben megmaradnak, vagy elkezdenek gondolkodni, a hozzáállásuk változik, vagy mit kell nekünk, idősebbeknek tenni ahhoz, hogy ez változzon a jó irányba, tehát hogy kezdjenek el gondolkodni?
3: Hát szerintem egyrészt ez sokat fog változtatni, amikor a tapasztalati út is megjelenik, amikor tényleg tehát az, hogy a mindennapi életüket befolyásolni fogja mondjuk a politikának az alakulása, az lehet, hogy kicsit fog változtatni a gondolkodásmódjukon, vagy másképp fogják értékelni a különböző nézőpontokat. Szerintem biztos, hogy fog változni, meg hogy ugye én nagyon sok helyről kaptam azt, hogy jó, de hát ezt is ki kell próbálni, hogy ez milyen. Hát az ez milyen, azt majd az idő eldönti, hogy ez milyen, és akkor majd abból lehet következtetéseket levonni, de szerintem itt egy olyan kommunikációra lenne szükség, ami jobban összeköti az embereket, és tehát, hogy például hogy a politikusokkal is, tehát, hogy itt azért a másik oldalon megvolt az, hogy ott egy ilyen közvetlenebb viszony ki tudott alakulni, és én azt látom, főleg a saját korosztályomon, hogy erre szükség van, kicsit erre a celeb simogatásra, hogy így közel érezzem magamhoz, hogy tudjak vele jobban azonosulni, és szerintem ez biztos, hogy megvan a megfelelő kommunikációs csatorna, hogy ezt így jobban össze lehetne kötni, és szerintem itt értő nyitott fülekre van szükség, tehát, hogy a tőlünk idősebb korosztálynál is, hogy meghallgatni, mert egyébként nincsenek rossz gondolataink, és hogy szerintem mindegy, hogy melyik oldalra szavaztunk, de mindenkinek vannak jó gondolata, és lehet, hogyha ezek a gondolatok több területet kaptak volna, vagy így szabadabban kimondva, hogy így meg lett volna megfelelő platformára, hogy ezek ki legyenek fejezve, akkor lehet, hogy minden másképp alakult volna, úgyhogy én itt egy kommunikációs csatornát találok megfelelően, ezt meg kell találni, hogy ez hogyan tud működőképes lenni, és úgy, hogy így talán kicsit jobban bevonva az embereket, nem feltétlenül csak a fiatalokat, hogy ez így másképp alakuljon.
2: Na, akkor nekünk idősebbeknek föl van adva a lecke, mert nyilván ez tőlünk kell, hogy induljon. Elvileg mi vagyunk az okosabbak, gyakorlatban az majd meglátjuk. És akkor induljunk el a fiatalok felé, és nyissunk, és hallgassuk meg őket jobban. És akkor, ha a gondolataikra nyitottak vagyunk, akkor talán arra fele tudjuk irányítani őket, hogy ők is kezdjenek el gondolkodni, és akkor talán jobban fogunk állni legközelebb. Nagyon szépen köszönöm, Réka.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
4: There's so much happening at station sponsor North Ryde RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar and the House of Tong. Where? The North Ryde RSL, where community is our focus.
5: Dr. Harry Cooper here. You know, as you get older, the risk of falling and injuring yourself increases. One of the best ways to stay on your feet is to make a move. Regular gentle exercise will improve your strength, flexibility and balance. Try walking, swimming, tai chi, ballroom dancing or something else you enjoy. And ask your doctor about other things you can do to prevent a fall. Make a move. It's never too late to start exercising. By the way, if you've got a dog, take it for a walk. It could use the exercise as well.
6: Want local news, music reviews, information on your favourite 2RRR program? Then look no further than the 2RRR website. That's 2rrr.org.au. Find out everything you want to and need to know about the station, including our program guide, sponsorship, how to get involved at the station, and you can even stream us while you have a look around. Get your 2RRR fix at 2rrr.org.au.
7: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northside Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northside Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northside Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northside Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
0: Kedves hallgatom a TrueRRR FM 88,5-es hullámosszát hallgató, és őszintén gratulálok Áginak, egy szenzációs fiatal leányzót szedett össze, aki végső soron Nemes Réka személyében, mondjad Katalin.
1: A jövő reménysége.
0: A jövő reménysége, így van. És a gondolkodás az egy olyan pastime, amit minden körülmények között érdemes megfogadni és gyakorolni. Folytatta tovább a műsorunkat, Tóth Katalin jelentkezett be pár héttel ezelőtt a social médiába, és mondta el nekem, hogy megújult a Magyar Ház Adelaide-ben. Katalin, hát akkor tulajdonképpen te jössz, és mondd el mindezt, hogy mit, hogyan, merre, meddig.
5: Kedves hallgatom, a TrueRRR FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik Színi innen Gratesville-ből, és a vonalban Tóth Katalin van Dél-Ausztráliából, és állítólag, mint ahogy egész biztos, megnyílt egy magyar klub, méghozzá pár héttel ezelőtt. Katalin, mikor nyílt meg ez a klub, mekkora az a klub, mióta terveztétek, hogy legyen ez a klub, és óriási dolog, hogy tulajdonképpen ez megtörtént. Úgyhogy szépen vezess el bennünket, mint egy tárlatvezetés, hogy bemegy az ember, hogy néz ki, és így tovább. Úgyhogy rengeteg kérdést dobtam fel neked, most te jössz.
8: Arra van a szó végsőfond, hogy ez egy régi klub, ez a Hungarian Club of South Australia, Dél-Australia magyar klub, ami már 60 éve szerepel, de kb. 2,5 éve le lett bontva, és újra lett építve. Megengedtük egy építőnek, hogy ő megkapja a levegőt, mi kaptunk vissza egy vadonatúj klubházat, ahol van egy kis kafé, ami nagyon jól működik már, és nagyon sokan jönnek feléje, kettől szombatig, 9-től 3-ig minden nap nyitva van, és péntek esténként is. Van egy magyar szakácsunk, egy fiatal ember, aki itt utazott Ausztráliába a feleségével, és szerencség volt, hogy elkaptuk, és hajlandó volt segíteni a nyitással, és a főzéses vezeti a konyhát. És aztán a kávé mellett van egy nagy terem, amit félbe lehet osztani. Simán 200-250 embert lehet leültetni asztalnál.
0: Nem semmi, hallgass ide, nem semmi, azért 250 ember, az egy rakás magyar. Van annyi ember, Adelaide-be mond?
8: Mondjuk nem mind magyarnak, mert boldogan látunk minden nemzetséget a környékből is, és már régen folyt, és nagyon várták, hogy visszajön nálunk egy gulyásest, ami egy ilyen büfés, különböző féle pörkölt gulyás, paprikás szerűségekkel, és múlt szombaton is volt egy 185 ember volt nálunk. Az első két nap, amik egy hónap ezelőtt volt, az két napon belül kibukolták. Szóval ezt már mindenki élvezte évek óta, és újra visszahoztuk, és ez havonta jár. És aztán, ahogy mondom, a kafé jár rendszeresen. Szerdán van öregeknek, az idősebbeknek ebéd a Caritas neve alatt, a magyar Caritas neve alatt, és akkor is legalább olyan 40-50-en szoktak ebédelni. Van parkolónk, van egy emeletünk, ahol van egy pár iroda, és ott a itteni Magyar Rádiónak is van egy szobája ottan. Szóval szépen alakul az egész, csak sok munka volt abban, hogy újra kezdünk egy üres lakással.
5: Na nézd, az igazság az, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy itt meg tudtátok teremteni az anyagi hátterét ennek a dolognak.
8: Ez komplikált volt, mert sok éven keresztül volt egy komissziónk, amit én vezettem, hogy mit csináljunk ebben a régi klubházzal, mert már eléggé le volt roncsolva, nem tudom, hogy voltál itt Adelaide-ben valamikor, de sokan ismerik Sydney-ből is a különböző találkozókból, meg stb. De egy nagyon jó helyen, belvárosi helyen volt a ingatlanunk. És azt tudtam megbeszélni, de egy nagyon jó helyen, belvárosi helyen volt a ingatlanunk. És azt tudtam megbeszélni egy épít,

0: biztosított vendéglővel, mindennel együtt, és ő tulajdonképpen, mint a befektető, hát végsősorban lakásokat, ezt-azt tett oda föl, de ez egy fantasztikus megoldás, és tulajdonképpen hány évre van a szerződés?
1: Nincs olyan, hogy szerződés, mert visszakaptuk a klubházunkat úgy, mint magán ingatlanunk, de ahelyett, hogy úgynevezett parent title, és ez más államról, államról, de egy community title lesz. Szóval van egy, ez a mi ingatlanunk.
0: Nagyon jó!
1: Igen, szóval végső fokon elég érték volt az ingatlanba, hogy mi visszakaptuk ezt.
0: Igen.
1: Fölépítve. Ők kapták a levegő részét, mert lehetett hat emeletre építkezni, és mi megkaptuk így a klubházunkat.
0: Pontosan, éppen ezt akarom mondani. Ugyanakkor most azok, ezek szerint akkor ti lesztek a következő, akkor megrendezitek a magyar találkozót, hiszen most már van klubházatok.
1: Ez még nem tudom, mert mikor lehető a következő találkozó.
0: Három év múlva Victoria csinált az utolsót.
1: Igen, Victoria csinálta, nem tudom, hogy két év, vagy három évente szokott.
0: Három évente. Egyébként 31 évvel ezelőtt voltam nálatok.
1: Akkor emlékeznél a régi klubházra, és az
0: hogyne?
1: Nagyon le volt.
0: Hát nézd, ugyanakkor tele volt, és nagyon, nagyon ügyesen megoldottátok egyébként a tulajdonképpen akkori találkozót, és hát az időközben...
1: Itt az a probléma, hogy már nincsenek olyanok, akik ezt szokták rendezni, és nem könnyű dolog, mert nincs sok volunteer, szóval már a párom is azt mondta, hogy már özvegy, és nem létezek, szóval ez is sajnos ez abban jár, ha nincsenek sok volunteerek, és ebben nem vagyunk annyian, hogy ez alakul, de azért meg tudjuk oldani, csak nehéz.
0: Értem. Hány magyar él Adelaide-be? Tudok egy fiatal házaspárt, román emese, az ott él Adelaide-be, ott lesz 5 évig. Én tudok egy jó pár nevet egyébként, akik Adelaide-be élnek, de hát mit tudom, te, aki ott vagy elnökasszonyként, te gondolom sokkal többet tudsz. Ott van a magyar iskola is, 2 magyar iskola is van, ha jól tudom. Azért van ott magyar rendesen, nem? Azért ezek összetűnnek.
1: Vannak, de a probléma ott van, hogy a fiatalok nem volunteerelnek nagyon, és mi próbáltunk segíteni, azt hiszem, a MSA az a TASZ csoporttal van, és nekik is próbálunk segíteni ezeknek a kisebb szövetségeknek, hogy ha kell nekik, akkor ajánljuk a termet, hogy az ő használukra, ha tudjuk, de a probléma az, hogy nem jön sok viszony, és ez mondjuk pillanatilag még nehéz nekünk, mert nem kapunk sok segítséget, őszintén szóval, a magyaroktól. Szóval alkalmazottak vannak a kafébe főleg, és ez nehéz, mert a fiatalok dolgoznak, pénzt kell keresni, és aztán már nincs energiájuk, akkor is, hogyha fizetne az ember, nekik nincs már energiájuk a munkához, amikkel például egy ilyen gulyás estet hárman, négyen, hat órán keresztül dolgoztunk, hogy csak fölállítjuk az asztalokat, az abrósztal, eszköz minden. Szóval sok munka van ilyesmivel.
0: Hát nézd, ezt a részét mi is ismerjük nagyon jól, mert mi csináljuk ugyanezt itt Sydney-be. Szóval, ti nem vagytok Robinson Crusoe ilyen szempontból, ugye gondolod?
1: Abszolút nem. Szóval ez sajnos, ez mai napság más, mint 60-70 éve ezelőtt volt, mikor fölalakították ezeket a klubházokat, és az én generációmmal már ez nagyon, nagyon könnyen ki tudna halni, mert ha nem raknak bele egy kis erőt. Mi azért akartuk felújítani, hogy hozzon egy kis életet a klubhoz, és hogy próbáljuk vonzni azokat a fiatalokat, hogy mégis jöjjenek, csináljanak valamit. Ez a maguk javára lesz, nem a miénkre, mert mi már kiöregszünk ebből. Szóval, ha őket nem érdekli, akkor más felé fog.

0: venni az a energia, szóval, és az a használat. Szóval ez a probléma. Ezt meg kéne jegyezniük, hogy ez neki fontos, nem nekünk.
1: Igen.
0: Már nekünk nem.
1: Értem. Ugyanakkor a magyar ház ott van, és mindahogy elnézem, a vendéglő és minden egyéb, a termek kiadása, ez mind rentábilis, tehát fent tudjátok tartani, nincs rajta kölcsön, úgyhogy ez egy fantasztikus hír. Nagyon örülök neki, hogy kinyitottátok az új magyar klubot, és talán még csak annyit, hogy hol lehet megtalálni ezt a magyar klubot, mondom, én is 31 éve voltam utoljára ott, hogyha egy címet tudná nekem adni, megköszönném.
0: Épp voltam van a 82-es Osmond Terrace Norwood, ami egy közel belvárosi kis rész, azt hiszem 3-4 kilométerre van a város közepétől. So, angolul 82 Osmond Terrace Norwood.
1: Fantasztikus.
0: És mindenkit szívesen látunk, everybody's welcome.
1: Katalin, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, sok-sok sikert, és ha nem bánod, akkor 2-3 hónap múlva rád csörgetek, hogy meséled el, hogy milyenek voltak a gulyás estek, és csináltok-e és rendeztek-e palacsintás estét például, vagy bingo nightot, ahogy itt nagyon-nagyon lehet csinálni, és hát egyáltalán, hogy mennyire fog fölfutni ez a klub. Nagyon örülök neki, hogy ez megtörtént, hiszen minden ilyen dolog az arra jó, hogy az új generáció valahol sokkal könnyebben és sokkal biztosabban tudjon szervezni önmagát. Majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez menni, de hát ez majd idők meghozza. Köszönöm szépen!
0: Ja. Én is köszönöm, Gusti. Szia!
2: Where's a great place to socialise or hold a function?
3: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.
2: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetising bar snacks.
3: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
2: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
3: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
4: Probus is an association for senior members of the community and for those no longer working full-time to join together in clubs for a new lease of life. Relieve isolation and loneliness, advance intellectual and cultural interests, and enjoy regular opportunities to progress healthy minds, active bodies, and new adventures with new friends. If you'd like to know more about the Probus organization and experience the true spirit of fun, fellowship, and friendship, please phone toll-free 1-800-630-488 or visit probussouthpacific.org. So what are you waiting for? Join Probus today and get a new lease of life.
3: Are you a not-for-profit organisation or local charity that is looking to get your message and mission heard? Well, here at 2RRR 88.5 FM, we can create an announcement just like this for you. And for businesses, we have some great sponsorship packages available. Go to our website, 2rrr.org.au, to find out more.
5: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja Önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Kedves hallgatom, a Turcsipel RFM 88,5-es hullámhoz áthallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glatesville-ből, a telefonszámos stúdióban 98 16 27 77-es, és majd rácsörgetek Román Emesére, aki Adelaide-ben él, és állítólag elmentek kipróbálni a magyar vendéglőt, és hát ez egy fantasztikus dolog, és hú, de régen volt, éppen a Katival beszélgettük, hogy az akkori találkozó, és ez már volt, hogy 30-valahány éve keresztül kellett menni az országon, akkor láttuk igazán először a sivatagot. És az egy életre szóló élmény volt, amikor 100 kilométereket vezettünk teljesen egyenes úton, és minden 30-40 kilométer után volt egy ilyen kunkor. Akkor megint 30-40 kilométer egyenes, aztán megint egy kunkor vissza. És ez így ment hosszú-hosszú időkön keresztül, hogy el ne aludjál, döbbenetes volt. Úgyhogy, de minden esetre a magyar belpolitika az zajlik, és aki ezt figyelemmel kíséri, ez az úriember. Dr. Szabó Győző, szeretettel köszöntelek téged, és egy a belpolitika, vagy inkább politika, egy humanikus ember szemszögéből, és tulajdonképpen mi történt az elmúlt két hétben, ti látok. Ha az ember azt nézi, ha a magyar parlamentet nézi, hát akkor nekem nem kell a cirkuszba menni. Most ezt egész őszintén mondom, én, aki megszoktam az ausztrál parlamentet, megszoktam az angol száz viselkedési formát, hát a magyar, hallgass ide, ami most ott történik, az egyszerűen, hát nem tudom, mi a ti véleményetek? Mi a magyaroknak a véleménye? Nyilván van egy réteg, akinek ez egyszerűen tetszik, mert hát hurrá, most végső soron valami olyasmi történik, ami soha az elmúlt, hát mondjuk azt, 80 évben nem történt Magyarországon, de ti hogy látjátok ti ezt? Te meséld el nekem.
6: 2,5 milliónyian bizonyosan nagyon élvezik, de lassan már ezeket a jeleneteket, amelyek dél-amerikai puccsos és fegyveres összecsapásokra kezdenek emlékeztetni, a jóérzésűek számára inkább visszataszító. Még szerencse, hogy néhány fideszes helytáll és szót mer emelni a visszásságokkal szemben, de hát amikor most Magyar Péter meghirdette a tisztító tüzet, nagyon jól hangzik, majdnem olyan, mint a purgatórium.
1: Hát ez az, pontosan, igen. Erre akartam kitérni, pontosan, igen.
6: Purgálni akarják a fideszes lelkeket, és mindenkire rá akarják bizonyítani, hogy mafiás, ugye az olasz mafiához hasonlította Magyar Péter a Fidesz uralmát, hogyha egyáltalán az uralom szót használhatjuk. Őrá viszont nyugodtan lehet használni akármilyen jelzőt, mert egy kicsikét már diktatórikussá kezd válni, és mindent elkövet azért is, hogy azt a kedves, senkinek nem ártó Súlyog Tamást eltávolítsa, még akkor is, hogyha meg kell erőszakolnia az alkotmányt. Ezek a dolgok felháborítóak, de sajnos meg kell mondani, egy kicsikét komikusak is. Mert hát a tragédia és a komikum néha érintik egymást a partmezőn.
1: Na most az nekem csak megdöbbentő az, hogy a hangnem, ez egy annyira idegen mitőlünk ez a hangnem, vagy mégsem? Volt ez a hangnem korábban is, vagy még egyszerűen csak nem jutott el a parlament küszöbéig? Most bejutott.
6: Hogyha szabad valamit mondani a hangnemről, a Fidesz inkább az úri hangnem jellemezte, na de hát ugye a klasszikus konzervatív az ilyen, és hát arra is vigyázz, hogy milyen meggondolatlan szavak, esetleg csúnya kifejezések hagyják el a száját. Ilyet nem tapasztaltunk eddig, és hát ez elszomorító. Úgy látszik, ez a bulis társaságnak az ízlését próbálja kiszolgálni.
1: Na de ebből a bulis társaság ízlésével mennyire tud a kormány kormányozni, hiszen azért ne felejtsük el, a kormánynak döntéseket kell hozni, a kormánynak gazdasági döntéseket kell hozni, a kormánynak meg kell védeni az országot külső és belső ellenségtől, a háború továbbra is folyik, és egyre nagyobb intenzitással a szomszédunkba, és ahogy elnézem, ha nem lesz szerencsénk, akkor bennünket kegyetlenül belerángatnak ebbe az egész hajcihőbe. Hogy látott te ezt a dolgot?
6: Úgy látszik azért, hogy mégis próbálnak kormányozni. Vannak intézkedések, amelyek bizonyos értelemben meglepőek is, mert azt továbbra is hangsúlyozza Magyar Péter, hogy nem ért egyet Ukrajna gyorsított felvételével. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tartja magát, viszont már kivezették az úgynevezett árstoppot az üzemanyagok esetében. Persze ezt az intézkedést megkönnyítette az, hogy az Ormuzi szorosban kedvezően fordult a helyzet, és az olaj ára csökkenni kezdett. De ami az emberek üldözését illeti és leváltását, ott viszont a kormányzás inkább rombolást jellegűvé változik.
1: Én csak azon
6: mindenkit leváltanak, aki valamiért nem rokonszenves.
1: Én csak azon gondolkodom, hogy végső soron 3,5 millió, mondjuk, hogy 3,5 millió ember szavazott a Tisza pártra, és ebben a kormánynak egy 3/4-es többséget adott. De ugyanakkor ott van a lakosságnak a nagyobbik része, aki viszont vagy nem szavazott rájuk. Na most ezeket teljes mértékben elveszti a Tisza egy politikusnak. Meddig lehet ezt ignorálni talán? Meddig lehet ezt nem odafigyelni, hogy az országot kell vezetni, a népet kell vezetni, nem csak egy bizonyos szavazó réteget?
6: Előbb-utóbb ebből baj lesz. Egyébként, hogy egy bibliai idézettel válaszoljak, ugye nagyon sok ember közömbös, vagy nem szavaz, vagy rosszul szavaz, de ha meggondoljuk, valóban van egy olyan többség, amelynek egy része Fideszre szavazott, a másik része meg nem szavazott, és hát ezekre azt mondja Jézus Krisztus, hogy a langyosokat kiköpi az Úr. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb kiköpi.
1: Hát nézd, adja az Isten, hogy ez így legyen egyébként. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a hídon zászlókat dobálnak a vízbe, és tulajdonképpen Budapest olyan, amilyen. Hogyan kommentálnád te ezt, annélkül, hogy különösebben megsértenénk bárki mást, bárkit is?
6: Na, ez nehéz lesz, mert azt mondanám rögtön, és akkor ki is mondom, hogy én, nekem nagyon rokon szenves az ember, aki azokat a bizonyos szivárványos zászlókat bedobálta a Dunába. Méltatom a bátorságát, és inkább azon gondolkozom, hogy vajon mikor lesz megint békemenet, vagy egyáltalán lehet-e békemenetet kezdeményezni ilyen helyzetben, amikor ugye egy diktatórikus vezetést tapasztalunk, és hát attól félünk, hogy elszabadulnak az indulatok. Úgyhogy szerintem tovább kell folytatni az úri politizálást és a józan, higgadt ellenzéki magatartást. Amit azért el lehet érni.
1: Ugyanakkor Tusványos jön, és ahogy hallom, Magyar Pétert nem hívták meg Tusványosra, pedig 2,5 évvel, 3 évvel ezelőtt még ott tapsolt az első sorban, szalmakalapba. Változnak a világok, ugye? Közben.
6: Igen.
1: És tulajdonképpen mit vársz Tusványostól?
6: Én azt várom, hogy ott, amikor a televízión remélhetőleg, és szinte biztos, hogy azért közvetítik, mert a televíziós műsorszórás még azért elég tárgyilagos, tehát mindenről értesülünk, és látni fogjuk azt a gyönyörű, rokonszenves társaságot, azokat a jó arcokat, és kedves Viktorunkat is elemében fogjuk találni.
1: Hát nézd, én 2 évvel ezelőtt voltam Tusványoson, életem egyik legnagyobb élménye közé sorolnám, Csíksomlyó után, és egy attól eltekintve, hogy halálra áztunk, de tényleg halálra áztunk, és
6: sülünk.
1: Igen, másik az, hogy sülünk, de ugyanakkor egy fantasztikus élmény volt, és a maga a vibráció, ami ott volt. Gondolod, Fidesz meg fogja tudni ott szervezni önmagát?
6: Ott egészen biztos. Kicsi a csapat, de erős, és nem mindig a többség dönt, hanem, ha kimondhatom, az értelmes vezető réteg. És hát azért a Fideszben hagyományosan olyan emberek, politikusok voltak, akik folytatták a klasszikus magyar konzervatív hagyományokat. Az 1800-as évek Tisza kormányait, és hát ezekre a hagyományokra szerintem még lehet alapozni.
1: Győzőköm, adja Isten, hogy ez így legyen, és majd meglátjuk, hogy fog ez alakulni, úgyhogy hálás köszönöm neked ezért a bejelentkezését, vigyázzatok magatokra, és ha nagyon süt a nap, akkor mint minden jó, hogy mondják ezt, mammal, tehát kutya, állat, macska, elefánt, és így tovább az árnyékba vonul, úgyhogy menjetek az árnyékba, vagy a vízbe.
6: Így van.
1: Isten áldjon.
6: És téged is, és mindenkit Ausztráliában.
1: Köszönöm szépen. Szia!
6: Szia!
7: Kedves hallgatóink, 2RRR FM és Rádió Mozaik Sydney. Politika egy humanista szemével dr. Szabó Győzőt hallották. És akkor most váltsunk hangot a műsor végére, hiszen július 2-a Sarlós Boldogasszony napja, egy ünnep, két esemény, vagy kétféle módon emlékezünk Sarlós Boldogasszonyra, két költő, két vers. És akkor kezdjem talán Rozványi Dávid versével. Fiatal lány siet a réten át, szíve alatt hordozza titkát, a titkot, mit a világ nem ismer, a megváltás ígéretét. Angyaltól emberig viszi méhében Istenét, hátrahagyva minden félelmét. Még sejtés csak a hit, hogy ő az élet hordozója, Erzsébet felé futva a bizonyosságot keresi, hogy igaz az angyali szó, s a két magzat összetartozik, a megváltó és a keresztelő. S Erzsébet méhében felújjong a magzat, az asszony száján prófétál a szó, boldog, ki hisz az Úr szavának, mert minden ige beteljesül, mindegy, bármit is vélnek, pletykának az emberek. Vajon tudnék-e én is így sietni, hinni szavadnak, Uram, terhemet feledve szolgálni másokat? S vajon az én titkom, mit életemben hordozok, miről más nem tud, csak te? A te nevedet jelenti-e? Nos, Rozványi Dávid Erzsébet és Mária találkozásáról ír Sarlós Boldogasszony ünnepén, Sík Sándor pedig a föld szeretetéről, a fültművesek legnagyobb, legszebb, legnehezebb munkájáról, hiszen az aratás adja aztán a mindennapi kenyeret az asztalunkra. Egy vers teli szépséggel, örömmel, igazi ünnepi költemény, mely odaröpíti az egykori aratók közé a búzamezőkre. Nyár és hajnal, Sarlós Boldogasszony. Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán. Aranyhúrját a domb mögött hangolja már a nyár nagyasszony napja. Már benne párállik a pirkadati szélben a csurranó nyárdéli tűz, de az orgonalombon még reszket a harmat, s acél ifján csillannak a kaszák. Már bontja barna fallangszát az arató komoly karéja, hajlongnak utánuk a marokszedő lányok, kendők vadvirág bokrétája táncol. Csend. Egy fenkő csisszen a pengén, messziről egy kis csikó csengője csilingel, egy riad pacsirta fúrja fölöttem, taloló nyilvessző az égbe magát, és testem lelkem minden pórusán át érzem, hogy árad bennem ég felé a föld felomló mély dala.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délutánt, viszont hallásra jövő héten.
1: Pontosan, és itt szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki a mai műsorban részt vett, és érdekes időket élünk, valljuk be őszintén, és hál' Istennek, akinek dolgozni kell, az csinálja maga dolgát, végzi, amit végezni kell, és nagyjából itt tartunk. Találkozunk jövő héten, és mind ahogy az óriások mondják, itt a vége, fuss el véle. Minden jót!